ma pedaba bede batare siwo jagi punika mintunin rabin idani